A kölcsfranzőzis Jules Bebeco. Tölzölök ma, de láss, hallt doch die Füzás.